is. Base FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Fordított Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új láng. Akit szeret, itt tudnál, Csajci egy pitbull. Telefonon izgó rám, ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám.
1: Jóban.

Rap, hip-hop, R&B, peace.

fog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened, ami van, anyu mörcse. Nízse a kepsen, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fight.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Ok, rendben. Safety Pro Season. Ja. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába. Itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartál tudna, hogy tetszem.
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: ha nem szólok.
1: Ez így nem mehet tovább.

R&B zenék. 96.4. Bass FM.

0: freedom, boys!
1: Kattanj rá!
2: Kattanj rá!
1: 96.4
2: Bass FM
1: Rap
2: Hip Hop
1: R&B Pesten kívül is bassfm.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Jogerőssé vált a választás eredménye. Hétfőn kezdődnek az érettségik. Újabb meteorral érkezik. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új ország. Gyűlésben. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel indul az idei vizsgai időszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. A száraz szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az éta akvaridák. A héliustökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Base Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Base FM.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okostelefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiaccal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az, ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt, állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újat keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg korcsapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. Mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyre gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberek a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövő álló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezető végszó jogával élni a döntéshozatalkor és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen felejtetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Berti vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telni egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonmását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készült több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb esélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák, munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
2: ugye az automatizációtól,
1: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égésű motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, indul a balatoni szúnyoggyérítés. Demeter Dia vagyok. Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba Budapesten és Pest vármegyében. 4 mentő motor és 2 mentő kerékpár teljesít szolgálatot május 1-től. A gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Az országos mentőszolgálat közölte, a motoros egységek havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta el a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizik a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharat visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból és folyamatos ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátóhelyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszer biztonság és a higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
1: Alacsony aktivitásban, de még velünk az influenza. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Békés-Fehér és Vas vármegyében regisztrálták a legtöbb esetet. A betegszám Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vármegyében volt a legalacsonyabb, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. Indul a balatoni szúnyoggyérítés. Hétfőn és kedden biológiai földi beavatkozást végeznek a szakemberek. Az első gyérítés a szokásosnál kisebb területen, pár száz hektáron zajlik majd, és főként a dél-balatoni területeket érinti. Itt ugyanis a gyorsan felmelegedő sekélyvizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. A délelőtti órákban többnyire tiszta, derült időre számíthatunk, délután már zavarhatják megnövekvő gomoly és fátyol felhők a napsütést, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A nyugati észak-nyugati tájak kivételével sokfelé élénk erős lesz az észak-keleti szél. A legmelegebb órákban 19-25 fok várható. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, tovább melegszik az idő, 20-25 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 év Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kellemes hétvégét és szép szombat reggelt mindenkinek, a mikrofonnál RP. Tartsatok velem a hétvégén is, a legjobb dalokkal készültem ma is, meg a következő 4 órában, amivel nyitom a kört, Dash Young Fly közöse, és a nagy sikerű Oh Mama, egy igazi nyári idéződal és finomság, itt a 96 név Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombat reggelt és kellemes pihenést mindenkinek. Aki megnyomta május 1-et, az majd picit szerintem másnaposan kell, de nem bajáról van szó, hiszen lehet jókat pihenni. Megyünk tovább egy nagyon jó nyári dallal, eszméletlen jó vibe, nagyon jó képi világ, nagyon jó hangulat, boldogság, szeretet, fiatalság, ilyen Valmár Tomi közöse és a Valencia, itt a 96.4 Bass FM.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik tulajdonképpen egy terápiás dal, a saját fájdalmát dolgozza fel, úgyhogy csinált egyébként egy egészen jó dalt. Az igazi neve Babaitis Jorgos, úgyhogy a gurmék már tudják, hogy Lil Frakról van szó, és érkezik-e szerelmi csalódásnak a feldolgozása a dalba öntve, vagyis jön az átbasztál itt a 96.4.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Jogerőssé vált a választás eredménye. Hétfőn kezdődnek az érettségik. Újabb meteorra érkezik. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új ország. Gyűlésben. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbeli kell indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbeli pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. A száraz szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az éta akvaridák. A héliustökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.7 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B. Jövő héttől páros belépőkért lehet játszani a Beach Please Fesztiválra, úgyhogy legyetek résen hétfőtől. Jön SM Curtis kombója, feldob.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Azt mondtam, hogy a GNX album nagyon nagyot tarolt, és tényleg meghozta az előadók számára az elvárt sikereket. Mondom, melyik listán nyitott első helyen? A UK Hip Hop R&B listán, a US Billboard Hot 100 listán, a US R&B Hip Hop Songs listán, a US Pop Airplay listán, a szintén a US R&B Hip Hop Airplay listán, és a US Rhythmic Airplay listán is. Ez csak a megjelenés, és azért még hosszasan lehetne sorolni a dobogós helyeket, illetőleg még van jó pár első helye, vagyis jön nálunk Kendrick Lamar SZA kombója, és érkezik a Latter. Itt a 96-i Beast FM-en.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba, nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, indul a balatoni szúnyoggyérítés. Demeter Dia vagyok. Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba Budapesten és Pest vármegyében. 4 mentő motor és 2 mentő kerékpár teljesít szolgálatot május 1-től. A gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Az Országos Mentőszolgálat közölte, a motoros egységek havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők, elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta el a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a repoharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból és folyamatos ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fagylaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kiülős vendéglátó helyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszer biztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
3: Alacsony aktivitásban, de még velünk az influenza. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Békés-Fehér és Vasvár megyében regisztrálták a legtöbb esetet. A betegszám Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vármegyében volt a legalacsonyabb, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. Indul a balatoni szúnyoggyérítés. Hétfőn és kedden biológiai földi beavatkozást végeznek a szakemberek. Az első gyérítés a szokásosnál kisebb területen, pár száz hektáron zajlik majd, és főként a dél-balatoni területeket érinti. Itt ugyanis a gyorsan felmelegedő sekélyvizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. A délelőtti órákban többnyire tiszta, derült időre számíthatunk, délután már zavarhatják megnövekvő gomoly és fátyol felhők a napsütést, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A nyugati észak-nyugati tája kivételével sokfelé élénk erős lesz az észak-keleti szél. A legmelegebb órákban 19-25 fok várható. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, tovább melegszik az idő, 20-25 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94.8 FM, Rap, Hip Hop, R&B. Elindult a szombati diszkó, úgyhogy megéri minket követni a következő 4 órában és egész nap. Jön Judo Lifra kombója, jön a Lej, itt a Bass FM-en.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Jön egy nagyon mély dal, nagyon jó hangzással, egy egyszerű vizuális videóklippel, de tulajdonképpen tökéletes harmóniában áll a szöveggel. Pörög nálunk a 2026-ban ismét összeálló és jó dalokat alkotó Diaz Menta párosa és a Méreg itt a 96 Ibiza FM-en. Hiába

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A következő fél órát három hip-hop nagy zsiványjal fogom kezdeni. Ők nem mások, mint Lil Wayne, Big X The Plug és Jay Jones, és összeraktak egy nagyon kiváló hangzású dalt, érkezik tőlük a hip-hop. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BFM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Később indul az igazi strand szezon. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Több tonna szemét hevert az utak mentén. Demeter Dia vagyok. Néhány strand már a hétvégén megnyit, de a szezon igazán május második felében indul. A távirat iroda körképéből kiderült, hogy a Balatonnál például a szabad strandok már használhatók, a fizetősek többsége május végétől várja a vendégeket. A belépő árak országosan mérsékelten, jellemzően 5-10%-kal emelkednek, de több helyen bővülnek a kedvezmények is. A szakemberek szerint az időjárás továbbra is meghatározó lesz a nyitások ütemében. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta el a rádiónknak Váci Viktor, szóvívő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
1: 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott szemetet gyűjtött össze a Magyar Közút. A múlt héten a Föld napja alkalmában léptek akcióba a cég munkatársai. A legtöbb hulladéktól a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei utakat tehermentesítették. A közútkezelő évente mintegy 1,5 milliárd forintot költ az utak mentén hagyott szemét elszállítására. Újabb elektromos autóbuszok álltak forgalomba Budapesten, így 45 új elektromos jármű közlekedik a fővárosban, közölte a BKK. Az új járművek közül 20 szóló, 15 csuklós. Az alacsony padlós, klimatizált, USB töltőpontokat is kínáló tágas kialakítású járművekkel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Téténnyel összekötő fő közlekedési tengelyen, illetve a közép-budai városrészben lehet majd utazni. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: bang this shit. Rap, hip hop, R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen,
0: ez a 96.4 Bass FM.

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot és kellemes pihenést mindenkinek. Támadunk az ausztrál szupersztárral, aki bár ugye egyelőre úgy tűnik, hogy One Hit Wonder előadó, hogy ezzel az egy dallal tudott nagyot róni, de ez a viszont nagyon nagyot. A Spotify-n is bőven a milliárdos ligában játszik, és a videoklipje is több száz milliót ért el. Érkezik a csúcsdala, Astronaut in the Ocean. Itt a 94 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, megyünk tovább egy olyan Camptoni előadóval, akinek tulajdonképpen csak a lyrics videója több mint 10 hónap alatt 127 millió feletti elérés produkál. Ő nem más, mint Kendrick Lamar, és érkezik tőle a TV Off itt a 96.4 BFM-en, a kedvenc rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Jogerős az országgyűlési választás eredménye, kezdődnek az érettségi vizsgák, kellene a csapadék a földeknek. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országgyűlésben. Kezdődnek az érettségék, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel indul az idei vizsgaidőszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
2: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. Az összes vizsgázónak majdnem a 60%-a az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
1: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. A száraz szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az Éta akvaridák. A héliustökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

R&B kellemes hétvégét minden hallgatónak. Jövő héttől egy nagyon frankó kis nyereményjáték indul. Páros belépőket lehet nyerni méghozzá VIP-be a 2026. július 8 és 12-e között megrendezésre kerülő Beach Please Fesztiválra, úgyhogy hétfőtől megéri a füleket nyitva adni. Érkezik nálunk Glorilla és a DJIF.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik a 2025-ös X-Faktor győztese, aki egyébként nem mellesleg nagy rajongója a német rapnek, hála az Istennek. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a műfajt. És egyébként jól is teljesít a következő dallal. 5.200.000 fölötti folyamatos növekedés mellett érkezik Belano és a Starboy. Itt a 96.4 Biz FM-en. Na ez aztán szakítani fog.
2: Starboy Bingani,
0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Motoros mentők álltak szolgálatba, razziázik a fogyasztóvédelem. Alacsony aktivitásban, de még velünk az influenza. Demeter Dia vagyok. Motoros és kerékpáros mentők álltak szolgálatba Budapesten és Pest vármegyében. 4 mentőmotor és 2 mentőkerékpár teljesít szolgálatot május 1-től. A gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentésirányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. Az Országos Mentőszolgálat közölte, a motoros egységek havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. Nyáron sem pihennek a fogyasztóvédők. Elindult a szezonális ellenőrzés sorozat, amely a nyár végéig tart. A szakemberek a turisták által kedvelt vendéglátóhelyeket, fesztiválokat, rendezvényeket és a taxiszolgáltatásokat is vizsgálják, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Kifejezetten a vendéglátóhelyeken ellenőrizzük a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, de például a poharak visszaváltási lehetőségéről szó megfelelő tájékoztatás meglétét is. Ugyanakkor élelmiszerbiztonsági és higiéniai szempontból is fokozott ellenőrzéseket végzünk, például fesztiválokon, strandokon, fajzaltozókban, vagy más turisztikai frekventált helyeken, kívülős vendéglátó helyeken, gyors buszékben, éppen azért, hogy az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályok betartásra kerüljenek.
3: Alacsony aktivitásban, de még velünk az influenza. Múlt héten 10.500-an fordultak orvoshoz a betegségre jellemző tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. Békés, Fejér és Vasvár megyében regisztrálták a legtöbb esetet. A betegszám Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves vármegyében volt a legalacsonyabb, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból. Indul a balatoni szúnyoggyérítés. Hétfőn és kedden biológiai földi beavatkozást végeznek a szakemberek. Az első gyérítés a szokásosnál kisebb területen, pár száz hektáron zajlik majd, és főként a dél-balatoni területeket érinti. Itt ugyanis a gyorsan felmelegedő sekélyvizekben már megjelentek a szúnyoglárvák. A délelőtti órákban többnyire tiszta, derült időre számíthatunk, délután már zavarhatják megnövekvő gomoly és fátyol felhők a napsütést, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A nyugati észak-nyugati tájak kivételével sokfelé élénk erős lesz az észak-keleti szél. A legmelegebb órákban 19-25 fok várható. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, tovább melegszik az idő, 20-25 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Afrobeat az elmúlt időszakban nagyon-nagyon térhódításban van, mutatja ez a következő dal is, amely a 267 milliós ligába játszik, Young Molly, Silent Eddie, Skilly Bang, Shenzia és a Shake It to the Max, egy nagyon durva klubsláger, itt a 96 BSFM-en.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
2: This part of my whole day. If I gotta fight for love, then shit, it's like I don't even want it.

0: Szólj a tesóknak. 96.4 Base FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Beestem a csapdába. Hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába. Itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: Többé nem drogozok.
1: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
2: Érkezik egy olyan előadó, aki most már végre megugrotta a 100 millió feletti ligát, remélhetőleg több ilyen alkotásért is majd felelős lesz, de ezzel egyébként nagyot rugott a pályáján, úgyhogy ha kitart, akkor remélhetőleg még nagyobb magasságokba tud majd emelkedni. Jön nálunk Tommy Richman, és érkezik tőle a Million Dollar Baby, itt a 96.4 BSFM-en.

Műsorajánló. A Bészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztinest, Románia. Táj

0: 5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please! Figyeld jövő héten a 96.4 Peace FM-et, mert megnyerheted életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Naponta egy páros VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinesti között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Peace FM-mel. Beach Please Fesztivál. Peace FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Peace FM. Hírek.
1: A hónap végén indul az igazi strandszezon. Egyszerűbben juthatunk el a Balatonhoz. Elektromos autóbuszok álltak forgalomba Budapesten. Demeter Dia vagyok. Néhány strand már a hétvégén megnyit, de a szezon igazán május második felében indul. A távirati iroda körképéből kiderült, hogy a Balatonnál például a szabad strandok már használhatók, a fizetősek többsége május végétől várja a vendégeket. A belépő árak országosan mérsékelten, jellemzően 5-10%-kal emelkednek, de több helyen bővülnek a kedvezmények is. A szakemberek szerint az időjárás továbbra is meghatározó lesz a nyitások ütemében. Életbe lépett a MÁV balatoni előszezoni menetrendje. Ez sűrűbb vonatközlekedést biztosít a tó felé, emellett javulnak a csatlakozások és nagyobb kapacitással közlekednek a szerelvények, mondta el a rádiónknak Váci Viktor, szóvívő.
2: A tavaszi időszakban több szakaszon pályakarbantartást végeztünk a balatoni vasútvonalakon, hogy ezzel is elősegítsük az előszezon zökkenőmentes kezdetét. Sűrűbben közlekednek a vonatok, a kék hullám vonatok már az előszezon első napjától intercity kocsikkal közlekednek, helyjegyváltással vehetőek igénybe, illetve az előszezon kezdetétől már közlekednek Budapestről a Katica interrégió, valamint a vízipók sebes vonatok, ez utóbbi nagy kapacitású kerékpárszállító kocsival is fel van szerelve.
1: 5 nap alatt 154 tonna illegálisan lerakott szemetet gyűjtött össze a Magyar Közút. A múlt héten a Föld napja alkalmából léptek akcióba a cég munkatársai. A legtöbb hulladéktól a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei utakat tehermentesítették. A közútkezelő évente mintegy 1,5 milliárd forintot költ az utak mentén hagyott szemét elszállítására. Újabb elektromos autóbuszok álltak forgalomba Budapesten, így 45 új elektromos jármű közlekedik a fővárosban, közölte a BKK. Az új járművek közül 20 szóló, 15 csuklós. Az alacsony padlós, klimatizált, USB töltőpontokat is kínáló tágas kialakítású járművekkel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Téténnyel összekötő fő közlekedési tengelyen, illetve a közép-budai városrészben lehet majd utazni. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Kellemes szombatot mindenkinek, a mikrofonnál Erpi. Jövő héttől nyereményjáték van, méghozzá naponta páros VIP bérletet lehet nyerni. Kempingszállással, transferrel Bukarest és Kostinesti között a Beach Please Fesztiválra július 8 és 12-e között tartják, és nagyon komoly fellépők lesznek. Magyar vonalra jön Subbase Master, nincs nő.

96.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Online is tudtok minket csavarni, basefm.hu. Jön YG, Lil Wayne, Rich Homie Quan, Meek Mill, Nicki Minaj és a My Nigga. Itt a 96.4 Base

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, vidékre látogatunk, képletesen Tídeni segítségével, jön a vidéki Csajci, itt a 94 Bass-en.
1: Megint átverták, még nem hiszek a szerelemben, pedig rávettem, mondom, végre mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben, azt mondom, nem, szóval többé befejeztem.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kellemes szombatot és jó hétvégét mindenkinek. Menjünk tovább, érkezik a Huncut Bad Bunny kiegészülve Drake-kel, és együtt, amikor összeálltak, olyan világslágereket tudtak írni, mint például a most következő Mia. Én ma velünk búcsúzom, vasárnap is reggel 6 és 10 között várok mindenkit nagy szeretettel. Nektek jó pihenni és kellemes feltöltődést. A mikrofonnál Árpit hallottátok, mindenkinek szép napot. Sziasztok, pacsi!

műsorajánló. A Bészete bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia, Tájla.

0: Fesztiválváros. Beach Please. Figyeld jövő héten a 96.4 Peace FM-et, mert megnyerheted életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Naponta egy páros VIP bérletet kemping szállással, transferrel Bukarest és Kosztinesti között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Peace FM-mel. Beach Please Fesztivál. Peace FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beace FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beace FM. Hírek.
2: Jogerőssé vált a választás eredménye, hétfőn kezdődnek az érettségik, újabb meteorra érkezik. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jogerőssé vált az országgyűlési választás végeredménye. A kúria két jogorvoslati kérelmet is vizsgált, és mindkettőt elutasította. Közölték, az egyik beadvány formai hibás volt, a másik pedig nem a választási eredmény megállapítását érintette. A döntéssel lezárult a választási jogorvoslati folyamat. Ezzel véglegessé vált a parlament összetétele is. A Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett az új országban. Gyűlésben. Kezdődnek az érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbeli kell indul az idei vizsgai időszak. Kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön és pénteken idegen nyelvekből adnak számot tudásukról a diákok. Részletek az Oktatási Hivatal elnökétől, Brassói Sándortól.
3: Következő hetekben az ország 1170 helyszínén várhatóan 148 ezer vizsgázó fog érettségizni, ami egy nagyon magas szám. A összes vizsgázónak majdnem 60% az a végzősökből tevődik ki. A vizsgáknak a lebonyolítása május 4-e és július 1-e között történik meg. Június 3-a és 10-e között kerül sor az emelt szintű szóbeli vizsgákra, a középszintű szóbelikre pedig június 15-e és július 1-e között.
2: Csapadékos májusban bíznak a gabonatermesztők. Az idei száraz idő már most komoly gondokat okoz a földeken. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, mintegy 100 mm csapadék hiányzik, a talaj állapota pedig inkább a nyár elejére jellemző. A száraz szeles idő folytatódik, jelentősen csökkenhet a termés mennyisége az aratásra. A gazdák szerint a következő hetek időjárása kulcsfontosságú lesz az idei termés szempontjából. Szemeket az égre, újabb meteorra érkezik, a napokban éri el maximumát az Éta akvaridák. A hélius tökösből származó meteorraj szabad szemmel is megfigyelhető lesz, a legtöbb hulló csillagot május 6-án hajnalban láthatjuk. A híreink végén pedig időjárás. Napos, gomoly felhős idő várható ma az ország nagy részén, délután lesz majd több felhő felettünk az égen, csapadék kialakulására azonban sehol sem kell készülni. Az észak-keleti szelet elsősorban a keleti ország részben kísérhetik élénkebb, erősebb lökések, 19-24 fok között alakulnak a csúcsok, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap derült, napos, száraz idő várható és mérséklődik a légmozgás is, 20-25 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul

0: BFM.
1: 96.4 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, ugorjunk is neki az e-heti Béztop 20-as listánknak is. Méghozzá ezen a héten 20. helyen Fred Again és Skepta Victory Lap című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és a Warner Music gondozásában jött ki. A Victory Lap siker története már-már annyira különleges, mint Doechii Anxiety című slágeréjé. A dal első változata már 2022-ben Fred Again USB című albumán helyet kapott, egészen pontosan ez volt rajta a nyitó dal. Azóta pedig már három új verzió is készült belőle, ezek közül a 2025 júniusában megjelent második robban be igazán. Fred Again bátran nevezhetjük az utóbbi évek legnagyobb elektronikus zenei szenzációjának, egyben az egyik legelőre mutató producerének. Páratlan tehetség és Skrillex és Forte oldalán a csordultig megtert Times Square-en és a Madison Square Gardenben is bemutatta már ugyanúgy, ahogy 2024-ben a Sziget nagy színpadán. Skepta pedig a brit hip-hop élő legendája, aki a Glasgow-i fesztiválon megtartott meglepetés koncertjén is játszotta a Victory Lap-et, ezzel pedig azonnal nagyban hozzájárult a népszerűségéhez. A legfrissebb verzióban vendégként még Denzel Curryt és Hannah Mankindot is hallhatjuk, és a Victory Lap-nek nagy esélye van arra, hogy az év egyik legnagyobb sikere legyen. És ha már Doechii szóba került, Fred Again ehhez a dalhoz az ő hangját mintázta, így lényegében Doechii is közreműködő a Victory Lap-ben. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Fred Again, Skepta, és közös daluk a Victory Lap itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Base FM-en, a Base Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.
2: Teapot, two left feet, them Reeboks. Shawty did freelance, now she a free thot. Shoulda never let the bitch alone with my seat mask. Now the bitch skip pit, popping in my Reeboks. Talk about a detox, pussy like a beatbox. Talk grown.

96.4 Base FM, repjük a pár NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Base Topozás listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Dolce és SZA Girl Get Up nevezetű felvétele áll, ami egyébként egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös felvétel, és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dolce-nak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. A váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrénjén az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jakton láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Dolce-t. A dal lényegében feldolgozás. A zenéi alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatjét használták fel még 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének, Birdmannek írtak, közös dolog végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a Clips tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dolce éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az lesz. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtépe az Alligators by Neville Hill után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár, és 2026-ban a hírek szerint végre meg is jelenik majd. A február 1-én megtartott idei Grammy gáláról sem távozott üres kézzel, az Insight-t bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat, úgyhogy érkezzék Dolce és SZA közös dala, a Girl Get Up, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en, a Base Top 20-as lista 15. helyről, ezzel megyünk tovább.

93 Base FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Doja Cat Gorgeous 2025-ös felvétele áll, ami egyébként a Camo Sabe, illetve az RCA Records gondozásában jött ki. A Gorgeous című dal Doja Cat új albumának második dalaként jelent meg. A lemez címe V, és Doja ezúttal a raptől elkanyarodva a 80-as évek poplemezeiből merített ihletet. Az album három különböző borítóval jelent meg, ezzel is tisztelegve a 80-as évek öröksége előtt. A streaming verzió borító képén egy fának a tejtőernyőn lógva láthatjuk Doja Catet, míg a vinyl verziók egyikén vörös rózsacsokor keresztezi arcát, a másikon pedig az Eiffel torony előtt támaszkodik egy sportkocsin. A sok tekintetben a francia város ihlette albumnak egyetlen vokális közreműködője van, az aktuális amerikai R&B generáció királynője SZA, akivel már több alkalommal is dolgoztak együtt. Az első single, a Jealous Type, egy kimondott popdal, de a Gorgeous-ben már több refrenzét is hallhatunk. A dalhoz készült klip a 80-as évek divatvilága, modelljei és szépségipara előtt tiszteleg, mintha egy kitalált smink márka, a Gorgeous reklámját néznénk, mondjuk 1987-ből. Egy interjúban Doja Cat azt is elárulta, hogy a dal nem egy párkapcsolatról szól, hanem arról, hogyan élhetnénk nagyobb harmóniában önmagunkkal. A 2025. szeptember 26-án megjelent lemezt világkörüli turnén mutatta be Doja Cat, ami októbertől decemberig tartott, és New Yorkban fejeződött be. Úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doja Cat és Gorgeous című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Base FM-en, a Base Top 20-as lista 11. helyéről, ezzel megyünk tovább.

uplifting and inspiring you've been for me for all this time.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az eheti Beats Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 6. helyen Shenseea Bossap 2025-ös felvétele áll, ami egyébként az Epic Records gondozásában jött ki. Shenseea egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például a Black Eyed Peas vagy Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki, Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás 2 évvel később érkezett, mérsékelt sikerrel, pedig Coilerét vagy épp a brazíliai szupersztárt Anitát is hallhatjuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shenseea éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max Remix változatában, ami a TikTok slágeréből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára a vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shenseea mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit elérő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honey Boy című dala is idénre ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnik, hogy a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country legnagyobb sikerének, a Hidden Up Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shenseea feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol így Shenseea a barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az énekdallamot is átemelték a Hidden Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló feldolgozás, jön Shenseea és Bossap című dala itt a kedvenc rádiótokban a 94 Beats FM-en, a Beats Top 20-as lista 6. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.4 Beast FM, Rappi Papa, NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az e-heti Beast Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó a number one, zuhanjunk bele a Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk 29 évet, és meg sem állunk 1997. május elejéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időben bizony melyik dal uralta az amerikai toplistát. Ez a dal viszont nem más, mint az ikonikus Notorious B.I.G. Hypnotize című hatalmas lágere. Szóval Biggie második albumának első kislemeze és karrierének egyik legsikeresebb dala is volt egyben, a Hypnotize. A refrénben a három fős New Yorki R&B csapat a Total énekesnője, Pamela Long hallható. A dalhoz készült videó is legendás, ebben Didivel döntik meg a hátrafelé autózás klippes világrekordját. Ez volt az utolsó videó, amit Biggie életében forgathatott, 6 nappal azután, hogy a Hypnotize első lett az amerikai slágerlistán, mindössze 24 éves korában lelőtték Los Angelesben. A Life After Death című dupla albuma, ami még hónapokkal korábban kapta az Élet a halál után címet, minden idők egyik legsikeresebb hip-hop lemezeként vonult be a zenetörténetbe, olyan daloknak köszönhetően, mint a Kick in the Door, a More Money More Problems, a Ten Crack Commandments és persze a Hypnotize. Úgyhogy most érkezik ez utóbbi, jön Notorious B.I.G. és Hypnotize című hatalmas lágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista a Rewind rovatából, ezzel megyünk.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, ugyanis elérkeztünk a Bass Top 20-as lista első helyéhez, méghozzá ezen a héten egy magyar dallal érkezik Beton Hofi Panasonic című dala, ami egy idei felvétel. Három mixtépe, a Coming Sins, a Playbania és a nulla után megérkezett Beton Hofi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebben debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, míg Kendrick Lamar unokatestvére Baby Cam, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetők korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18-at. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hofi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de Hadrensis ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hofi címmel, ebben elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Szóval ez a dal ezen a héten az első, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista első helyén jön a Panasonic Beton Hofitól.

műsorajánló. A Vészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia, Tájló.

0: fesztiválváros. Beach Please! Figyeld jövő héten a 96.4 Peace FM-et, mert megnyerheted életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Naponta egy páros VIP bérletet kemping szállással, transferrel Bukarest és Kosztinesti között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Peace FM-mel. Beach Please Fesztivál. Peace FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beace FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, belevágunk ebbe a szombatba velem Széles Izával. Hozom nektek a héten a szülinapját ünneplő Travis Scottot, aki 35 éves lett, innen is boldogat neki, jön tőle a

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a baszava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: trying to keep me down.
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Most újra magyar vizeken evezünk, hozom nektek a Follow the Flow-s srácokat, és tudjátok, Budapest Parkos koncertjük lesz május 23-án, aki még nem szerezte be a jegyét, hát tegye meg gyorsan, most indul tőlük az Anyám mondta daluk.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Hamarosan itt lesz velünk az együtt turnézó Kendrick Lamar és SZA, és a közös szerzeményük a Luther.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: Műsorajánló. A Biz FM bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia, Tájló.

0: 5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please! Figyeld jövő héten a 96.4 Peace FM-et, mert megnyerheted életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Naponta egy páros VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinesti között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Peace FM-mel. Beach Please Fesztivál. Peace FM. Műsoranjállót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek kell valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

Fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4, Bass FM.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, most újra magyar előadót hozok nektek, méghozzá Pifut, a Megasztár felfedezetjét. Indult tőle, a Változnak a helyek.

műsorajánló. A Bészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia, Tájland.

5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please! Figyeld jövő héten a 96.4 Peace FM-et, mert megnyerheted életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Naponta egy páros VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinesti között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Peace FM-mel. Beach Please Fesztivál. Peace FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Kiss FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Amigos!

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: BSFM, Prep Hip Hop R&B. Lesz május 27-én egy jó kis beszélgetés Lil Frakkal és Méringer Marcival. Szerintem nézzétek meg az Instáján, hogy miről is van szó. Addig is jön tőle az Add a Sztár.
3: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltuk minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek, lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére, nem mással, mint designerrel. Tőle pörgetem az igazán vagány dalát, indul nektek a Panda!

műsorajánló. A Bészete bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Please Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig.

5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please! Figyeld jövő héten a 96.4 Peace FM-et, mert megnyerheted életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Naponta egy páros VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinesti között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Peace FM-mel. Beach Please Fesztivál. Peace FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával, ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is, Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek, lájkoljatok minket. Most például hozom nektek Tidenit, aki óriási változásokban van az életét tekintve, nagyon sokat jár edzeni és próbál egészséges életet élni, most pörgetem tőle a Vote.

R&B. Ne felejtjétek, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 964 99 99-es számon. Jó, hogy tölti ezt a hosszú hétvégéjét. Én ugye rádiózással hozom is tettek a régi új formációt, a Diaz Mentát, indult tőlük a méreg.

0: iHeart Radio Music Awards-on legjobb új előadó kategóriában. Na szurkolunk neki, addig is indult tőle a Help Me.
1: It's probably like a day. Shit. If I gotta fight for love, then shit. It's like I don't even want it.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Üzen nekem Erika. Szia Iza, mi majális osztunk tegnap, most pedig kiülünk a napra és csak élvezük a hétvégét. Na hát nagyon jól teszitek, küldök is nektek egy dalt Bryson Tillertől, jön a Whatever She Wants.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pifu, a Megasztár felfedezetje, és a mentorom Marics Peti, és az ő közösük a

Műsorajánló. A Vészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia, Tájla.

Fesztiválváros. Beach Please. Figyeld jövő héten a 96.4 Beach FM-et, mert megnyerheted életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Naponta egy város VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinesti között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Beach FM-mel. Beach Please Fesztivál. Beach FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biscuit.

96.4 Beats FM. Rap, hip

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Írt nekem Csabika is. Szia Iza, mi a Városligetbe mentünk ki majálisozni, és irdatlan jó volt, most pedig egész hétvégén a Bass FM-et hallgatjuk. Ti vagytok a nagy kedvenceink. Na hát ezt a jó szokásodat tartsd is meg, hozom is neked Betonhofitól és Lil Fraktól, illetve Krúvitól az Off-White slágerüket.

fogam, nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened, ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: FM.hu. Rap, hip hop, R&B, bass, bass FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

R&B. Továbbra se feledjétek, hogy lehet minket online is hallgatni, méghozzá a bézafen.hu-n keresztül, így elértek minket gyakorlatilag bárhonnan. Most hozom nektek Tidenit, és egy olyan dalát, ami még valószínű abból az időszakból jött, amikor még valóban rockstárként élte az életét, nagyon belevetette magát az éjszakába, de most már jó útra tért, és nagyon sokat edz és vigyáz magára. Indítom tőle a rockstárt. Okay.

95.4 Base FM.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Ita vagyok. Hamarosan jön a kollégám DJ-ben, úgyhogy maradjatok velünk. További szép szombatot kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

abban, hogy ez a háromnapos hétvége még sokkal-sokkal jobban teljen. Érkezik majd egyenesen Pittsburghből Wiz Khalifa, itt lesz Camptonból Kendrick Lamar, jön majd a fiatal jamaikai származású tehetség Molly, és érkeznek az atlantai R&B királynői, a TLC is, egy hamisítatlan 90-es évekbeli R&B klasszikussal. Kezdeni azonban magyar dallal fogunk, jön Morioness itt a 96.4 Bass FM-en.

folytatjuk, aki három alkalommal állt magyar színpadon, és már az első alkalommal a Balatonszándon több mint 10 évvel ezelőtt látszott, hogy nagyon komoly hazai rajongó tábora van, legalábbis a koncert után szűni nem akaró Taylor Gang kiabálásokból. Én biztosan erre következtettem, most érkezik tőle a Vidan Boys, itt a 96.4 BC.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop, R&B.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Lato és Ice Spice következnek együtt, Big Mama címmel már májusban hallatjuk az új Lato albumot. Ice Spice ezzel szemben azzal került be az utóbbi napokban a zenei hírekbe, hogy egy gyors étteremben verekedésbe keveredett. Jön tőlük a Gyatt itt a 96.4 Bass.

0: Fordított Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új láng. Akit szeretnéd, tudnád, Csajci egy pitbull. Telefonon izgul rám, ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám.
1: Jóban.

R&B éjjel-nappal 96.4 Dísz FM. Az igazi old school R&B zenék csak itt 96.4 Dísz FM.

Chancia érkezik egyenesen Jamaikáról, aki Blue Cantrell R&B klasszikusát a 2001-ben megjelent Hit 'Em Up Style dolgozta fel. Ennek volt egyébként még egy remek remix változata is Foxy Brown-nal közösen. Na de most jön Chancia változata, ez a Boss Up, itt a 96.4 BSFM.

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A következő órában is abszolút megéri a Base FM-mel maradni. Magyar dallal indítjuk majd ezt a 60 percet. Érkezik Dash és a Strawberry.

0: a Cadillac.
1: Műsorajánló. A Vészetet bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját. Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia, Tájla.

5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please! Figyeld jövő héten a 96.4 Peace FM-et, mert megnyerheted életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Naponta egy páros VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinesti között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Peace FM-mel. Beach Please Fesztivál. Peace FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12

Lil Wayne egyenesen New Orleansból, jön majd Doja Cat, sőt az idén nyáron Magyarországon fellépő DJ Snake-et is hallhatjátok majd. Kezdeni azonban egy friss Grammy-díjas dallal kezdünk, mármint a Grammy-díja friss, a dal már egy picit régebbi, hiszen tavaly előtt novemberben jelent meg, ez Kendrick Lamar és SZA duettje a Luther, amit Luther Vandross után kereszteltek el. Ez jön itt a 96.4 Bass FM-en.

FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. BaseFM.hu. Mások az anyuk a tévé.

indította annak, hogy új albumát az Iceman promótálja. Szülővárosában, Torontóban hatalmas jégtömböket helyezett el a város egyik terén, amit aztán megpróbáltak a rajongói csákjákkal, fűrészekkel darabokra szedni, ugyanis ezeknek a jégtömböknek a belsejébe volt elrejtve egy molino, ami azt szerepelt, hogy pontosan melyik hónap, melyik napján is érkezik a várva várt új Drake album, az Iceman. A győztes aztán egy torontói influencer lett, hatalmas meglepetés, aki kiderítette, hogy az Iceman még májusban meg fog érkezni, úgyhogy a Drake rajongók már nagyon várhatják. Most érkezik a legutóbbi Drake siker, ez a Nokia, itt a 96.4 Bass FM-en.

Jill Scott, a Neo Soul egyik igazi királynője, közreműködőket keresett az új lemezéhez, az egyik dalhoz sehogy sem tudott rájönni, hogy ki lehetne a tökéletes rap előadó, akinek be kellene ugrani egy verzére. Aztán végül a lánya sietett a segítségére, aki a saját kedvencei közül megmutatta neki a fiatal tehetséget, G.I.D.-t, akinek egyébként már az Imagine Dragon

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbasztága. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogtesztán. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

műsorajánló. A Vészeten bemutatja a Fekete-tenger legnagyobb fesztiválját, Beach Breeze Fesztivál 2026. július 8-tól 12-ig. Kosztines, Románia, Tájla.

5 nap 5 éjszaka a Fekete-tenger partján. Őrületes produkciók, lenyűgöző kialakítású fesztiválváros. Beach Please! Figyeld jövő héten a 96.4 Peace FM-et, mert megnyerheted életed nyaralását a Fekete-tenger legnagyobb hip-hop fesztiváljára. Naponta egy város VIP bérletet kempingszállással, transferrel Bukarest és Kosztinesti között a Beach Please Fesztiválra. Magyarországon kizárólag a 96.4 Peace FM-mel. Beach Please Fesztivál. Peace FM. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, hol ma megünnepeljük majd a Mobb Deep egyik legérdekesebb lemezének 20. születésnapját. Kiderül, hogy milyen újdonsággal rukkol elő hamarosan Dr. Dre, jön Mos Def, Nas és a Kendrick Lamar SZA páros is a következő 2 órában. Elsőként azonban egy generációkat egyesítő újdonság következik. 50 Cent ugyanis hasonlóan sok más előadóhoz ebben az évben a zseniális újoncsal Leon Thomas-szal akart dolgozni, így 50 legújabb filmes munkájának főcímdalaként elkészült a No One Told Us, aminek a végső változatába a frissen szabadult Fetty Wap-et is meghívták végül. Ezzel az újdonsággal indulunk itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass

Tudtuk az évek során, hogyha nem elégedett 100%-ig egy projekttel, akkor azt inkább elengedi. Ezért nem készült el a stúdiójában Rakim albuma, és ezért nem jelentette meg soha a Detox névre keresztelt 2000-es évekbeli lemezét. Van azonban még egy projektje, amit legalább egy évtizedet dédelget, és most úgy tűnik, hogy ezt hamarosan hallatjuk majd. A címe Planets lesz, és most figyelj, a naprendszer bolygói által inspirált instrumentál albumról van szó. Wow! Lesz saját trackje rajta a Plutónak, ugyanúgy, mint a Szaturnusznak, és persze a Földnek. Nemrég Dre találkozott egy híres amerikai csillagásszal, és a vele folytatott beszélgetés győzte meg, hogy befejezze és kiadja ezt a lemezt. Várjuk nagyon, Camptonból egyenesen a stratoszférába. Most jön a 2001-ról a Bang Bang, a mindig megújuló Dre-től itt a 96.4 BC.

0: 96.4 Beats FM.
1: Nem is engem nézel, csak a lehetőségeket, mert megszólítom a csövest, meg a tehetős réteget. Ne vegyél kabátot, könnyen lehetőség neked. A napomat az dühös helyet

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Idén októberben Eve élete első európai turnéjára indul majd, az apropó pedig leghíresebb lemezének, a Scorpionnak a 25. születésnapja lesz. A Rough Riders First Lady-e az utóbbi időben feltűnt gálákon vállalt közreműködéseket, és végül átvette a Roots-szal közös Jugatmért járó Grammy díjat is, több mint 2 évtizedes késéssel. Egy szóval úgy tűnik, hogy a könyvírás és a filmezés után most visszatér a zenéhez, Európa nagyobbik fele pedig láthatja élőben is. Hozzánk legközelebb Bécsben áll majd színpadra. Most jön a Scorpion lemez egyik legnagyobb sikere, ami biztosan az egész turné egyik csúcspontja is lesz egyben. Ez a Who's That Girl itt a 96.4 Bass FM-en Eve-től. It's about that time, y'all. Rough Riders.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B a napokban 20 éves lett a Mobb Deep karrierének hetedik, egyben legérdekesebb lemeze a Blood Money. Egy évvel korábban kisebb meglepetésre szerződést kötöttek 50 Cent-tel és az ő kiadójával, aztán be is ugrottak az éppen szárnyaló 50 mellé az Out the Control remix változatába, aminek Dr. Dre készítette a beatjét, és ami végül karrierjük legsikeresebb dala lett, ami a slágerlistás helyezéseket illeti. Egy évvel később érkezett a rajongókat azért rendesen megosztó Blood Money, ami hangzásában alaposan eltért a tőlük megszokott Queensbridge-i hangzástól, ellenben felvonult rajta közreműködőként a teljes GGGG unit legénység. Hogy Havok idén nyáron Siófokon, a plázson, játszik-e majd erről a lemezről, az még kérdés, de most érkezik róla a Have a Party, amit már korábban a 50 Cent életrajzi filmben is hallattunk, a közreműködő pedig nem más, mint a zseniális Nate Dogg, Rest in Peace Prodigy, ők a Mobb Deep itt a 96.4 Bass FM-en.

0: mind, brown eyes.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Lé!

Rappi, Papa, R&B, Snoop Dogg, Beton Hoffi, a Cypress Hill és a Beastie Boys is jön ebben az órában. Ez itt továbbra is a Bassride, én DJ Venom vagyok. Előttük azonban egy újdonság következik, méghozzá az R&B aktuális királynőjétől, Kilánitól, akinek egy heten megjelent új albumán nem csak Missy Elliott vendégeskedik, hanem Usher, T-Pain, Lil Jon, Cardi B, a Clips, Leon Thomas és még Lil Wayne is. Most az utóbbi New Orleans-i szupersztárral közös dal érkezik, ez az Another Love a Kilánitól, a 96.4 Bass FM-en, aki könnyen lehet, hogy az év R&B albumát hozta el nekünk.

0: a 4-én megjelenő 100%-ban spanyol nyelvű albumának. Egy dalt már ismerhetünk róla, ehhez meghívták Sandok testvérét Melo Menészt, aki még az első Cypress album előtt a csapat tagja is volt, csak aztán végül inkább szóló karrierbe kezdett. A Los Angeles-i mestereknek persze nem ismeretlen a spanyol nyelvű trackek világa, még 99-ben kiadták a legnagyobb sikereiket spanyolul is, így hallattuk például a Dr. Deo Verde-t vagy a Loco en el Coco című trackeket tőlük. A folytatásban pedig a zeneiparról tanítanak nekünk egy-két fontos leckét, jön a rap superstar a Cypress Hill-től, itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.
1: You know, people just don't see how much work is really involved in this rap shit. I didn't know it. I didn't see it. I never saw it until I was actually in it. You really gotta be in it to understand what it's like. But you always gotta, people always gotta see you smile. You always gotta put on that fake, you know what I'm saying?

94 Biz FM, Rappi Pap R&B vasárnap ünnepli 15. születésnapját a Beastie Boys 8. egyben utolsó albuma, a Hot Sauce Committee Part 2, hogy a cím is sejteti, érkezett volna egy Part 1 is, egy első rész 2 évvel korábban, még 2009-ben, de azt végül MCA rákbetegsége miatt nem jelentették meg. Az újra gondolt verzió végül az amerikai albumlista második helyén nyitott, a világ pedig tovább ünnepelhette még egyszer utoljára a Beastie végtelen kreativitását. Most egy igazi karneváli hangulatú track érkezik a születésnapos lemezről, Santi Gold közreműködésével itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban. Rest in peace,

sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Május első vasárnapja, anyák napja, senki ne felejts el felköszönteni az édesanyját, nagymamáját. A jövő héten megünnepeljük majd Ghostface születésnapját egy remek Wu-Tang blokkal, és egy underground klasszikus kerek szülinapjáról is megemlékezünk majd. Ma még anyák napja alkalmából jön minden idők egyik legszebb rap dala, Tupac édesanyjához, Afeni Shakurhoz írt zseniális vallomása, ez a Dear Mama, itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

94.8 Bass FM Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombat este a kedvenceimet mixelem nektek itt a Sopafly Radio Show-ban a 96.4-en. Este 8 és 10 óra között hozom a talp alá valót, de ahogy én elköszönök, sem maradtok zene nélkül, ugyanis Ben Junior hozza az ő kedvenceit egészen éjfélig. Úgyhogy érdemes velünk maradni ma este, hogyha buliba mentek, vagy hogyha otthon bulisztok, illetve hogyha chillesztek akkor is, ugyanis a következő track minden előbb említett eshetőségre zseniális. Érkezik Snoop Dogg és a The Next Episode a Sopafly Radio Show.

0: FM. Rap, hip-hop, R&B, mixben. Minden szombat este 10-től 11-ig a lemezjátszóknál Rédabia. Rédabia.
1: Slow down, grab the wall. Wiggle like you're trying to make your ass fall off. Hella thick, I wanna smash.

96.4 BSFM rap, hip-hop, R&B. Micsoda menő beatek pörögtek eddig, de úgy érzem, hogy most egy picit ideje van már azért csajosítani. Egy olyan dallal megyünk tovább, ami nekem tini koromban is nagy kedvencem volt, és az első buliaimban is hallottam, illetve hogyha mai napig játszom nektek az éjszakában, felrobbantjátok rá a klubokat, kortól függetlenül. Szerintem az alapbeatjéről már felismertétek,

Ja, 94 BSFM rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombaton a kedvenceimet és a kedvenceiteket mixelem itt a Superfly Radio Show-ban a 94-en. Az első két órában vagyok veletek, és így az első óránk feléhez közeledve egy picit tekertük a csípünket is, úgyhogy stílust váltunk, de ugyanúgy maradunk csajos vizeken. Ugyanis érkezik a rap királynője, azaz Nicki Minaj, ez az Only című trackje, amiben hallhatjátok Lil Wayne, Drake-et és Chris Brown-t is. Nekem ők mind a négyen nagy kedvenceim, úgyhogy nagyon szeretem ezt a kollabot is. Érkezik itt a 96.4-en a Superfly Radio.

0: And I'm nice, nice, nice, nice, nice, yeah, nice, yeah, nice, yeah. Up all night, night, night, night, night, yeah, night, yeah, night, yeah, yeah. Running from the lights, lights, lights, lights, lights, yeah, lights, yeah, lights, yeah. Covered in ice.
1: 94 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Micsoda trackek szólnak itt. Már csak 10 percünk maradt az első óránkból, de ne felejtjétek, hogy egészen évfélig hozzuk a talp alá valót. Velem még hátra van egy közös óra, utána pedig Ben Junior átveszi a stúdiót, és egészen évfélig hozza a partiindító bengöröket. Hogyha szeretnétek ez alatt nekünk üzenni azt a 0620-964-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Az első óra utolsó blokkjában is menő biteket tartogatok még azért. Mondhatom, hogy egy kollégámmal megyünk tovább, ugyanis érkezik DJ Khalid és eztől le a Let It Go, úgyhogy hangot fel, itt a 96.4-en, a Superfly Radio Show-ban. Yeah.

94 BSFM rap, hip-hop, R&B. Én Breda Bia vagyok, minden szombaton hallhattok mixelni itt a Superfly Radio Show-ban este 8 és 10 óra között, utána pedig a stúdiót Ben Junior veszi át és egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen van még egy közös óránk, amiben igyekszem majd a merőbbnél menőbb trekkeket hozni. Az első blokkban hallható lesz majd Don Toliver, Drake és az alattunk lévő trekket már biztos felismertétek. Bizony, ez nem más, mint Post Malone és ezt tőle a rockstar. Egy igazi bólogatós track érkezik itt a Superfly Radio Show.

Junior veszi át a lemezlejátszókat. Hogyha szeretnétek írni nekünk, azt a 0620-964-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni, vagy a social médiában is megtaláltok minket, Bészen és Instán is, Bész FM Hungary néven. Most pedig vissza a zenéhez, egy extravagáns előadó művésszel megyünk tovább. Lehet, hogy az alapbeatjéről már felismertétek, bár ez egy extended verzió, úgyhogy nem biztos, hogy olyan könnyű. Ő nem más, mint Tekashi 69.

Magda Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 óra között hozom a kedvenceimet, mixelek, és egyébként itt a stúdióban táncolok is rájuk. Eszméletlen jó zenék ez, amire nem tud egyszerűen egy helyben állni az ember, legalábbis én nem. Az elmúlt pár percben egy Chris Brown track szólt, most pedig csajos vizekre ebbezünk. Egy fiatal tehetséggel, akinek a karrierje nemrég indult be igazán, de azóta dübörög rendesen. Ő pedig nem más, mint Doja Cat, aki 2024-ben egy világkörüli turnét, stadionokat tett sold out-tá. És közben mégis alázatos tudott maradni. A trackjeiben is köszönetet mond azoknak, akik segítették, egyengedték az ő útját. A gerintőittel Nicki Minajnak a segítségét köszöni meg. Pörög is, itt a Superfly Radio Show-ban.

0: Get the fuck up. Long Isle. Get the fuck up. Worldwide. Get the fuck up.
1: 91 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Egyszerűen imádom ezeket a zenéket, az elmúlt pár percben a Simon Says szólt, én pedig Breda Bia vagyok, aki minden szombaton a kedvenceit mixeli nektek este 8 és 10 óra között, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. Nem sokára sajnos a második óránk végéhez közeledünk, ahogy én elköszönök tőletek, egészen éjfélig Ben Junior átveszi a lemezjátszókat. Én nagyon szeretem az ő stílusát is, egy csomó afrobeatet is szokott hozni, egy csomó újdonságot, úgyhogy mindenféleképpen éppen megéri majd velünk maradni. És minden pénteken, illetve szombaton este 8 és éjfél között ránk tekerni, ugyanis ekkor szól a Superfly Radio Show. Pénteken Revolutionnel, Venommal és Nessel, szombaton velem Breda Biával és Ben Juniorral. Megyünk is tovább, itt a Bass-en.

0: OG Parker.
1: And if the beat live, you know Lil Ju made it.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Oh, oh. Hey. Ladies.

96.4, Peace FM, Rap, Hip Hop és R&B. Ezt nagyon szeretem azt a szám. És, and we are back to the Superfly Mix Show. Next, Tiger, Jenna Aiko, Pop Smoke. This is Sunshine, right here, right now, on the Superfly Mix Show.

Ez a 96.4 Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior. Ben Junior.

0: Superfly 96.4 Base FM. Rap, hip hop, R&B. Newsman. Bro, vágod.
1: Ez a 96.4
0: Base FM. Rap, hip hop, R&B. Peace. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior.

XFM Mix műsora. Rap, hip-hop, R&B. Mixben. Bro, vágod? Ez a 96.4. XFM. Rap, hip-hop, R&B. Peace. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior. Ben Junior.

0: Superfly Radio Show. A 96.4 Bass FM-en.
1: Bass.
0: Rap, hip-hop,
1: R&B.
0: Mixben.
2: Superfly Radio Show.
0: Bro, vágod?
2: Ez a 96.4
0: Bass FM. Rap,
2: hip-hop,
0: R&B. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior.

0: Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: Bro, vágod. Ez a 96.4 Peace FM. Peace FM. Rap, hip-hop, R&B. Peace.
1: Szany bolt, de 10 000, nem is szom, csak 10 000.

0: kerületi klasszikus.
1: Kattonj rá! Kattonj rá! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. basefm.hu.
2: Let me tell you.

alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De